Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. Csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Shift the sound around and let the speaker pound.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Super DJ Radio. Hungarian web radio station.
1: I'll show you

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, straight up.
2: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió, kattanj ránk! Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok. Hétfőnap, ugye 90-es évek zenével válogatok nektek, és Horiszkát halljátok a Super DJ Rádióban. Szavaztok, szavaztok mindenki. Remélem mindenkinek jó tett a hétvége, pihentetek is valamennyit, legalábbis többet, mint én. A mai műsor kicsi szomorú apropója pedig az, hogy ezt a műsor két óráját Bogdati emlékének szentelni a DJ Remixernek, úgyhogy ő munkáiból válogatok most nektek, ami a 90-es években dalaiból, a 90-es évek dalai átdolgozásaiból alakult és képződött. Ezzel szeretném az ő emlékét fenntartani. Ami sok helyen fő fog maradni, hiszen rengeteg jó remixet készített, aki önzetlenül meg is osztott ezeket legalábbis nekem. Szépen köszönöm neki, hogy remélem oda tett a sokat vigyonod. Ez a két óra az műveiből szól, de 90-es évekből mindenféleképpen előtérbe helyezve. Tantom, hogy a 99-es remixét alkotta újra, ezzel is a Neoton familiával kezdtem a sort. Jó szórakozás mindenkinek!

megtudom a fajét a kávémban. Jöjjön, ha elkezdek trüsszögni, akkor bocsi. Mert a folytatásban az ilyen bizony soha nem érhet véget, egy kicsit fölülítve, Ivics Horna Milics társaságával.

Köszönöm, hogy sokan írtatok, köszönöm szó. Akkor is jöttek, hogy jó szó lenne, jó, nem, tényleg köszönöm szépen Lakter Tomi úrnak is, Csabi úrnak is. Külső FX valamiért pivit tegyet, nem tudom, minden megcsináltam, hogy tudom. Miadom is, hogy a úr is ír, hogy visszhangozol, pedig nem. Gyógyszernek mondom, az nem fazekas, az fazékos. A fazekas az a labdarúgó volt, meg kiért a fazékot. Kik laknak a konyhában a fazék? Na, Blackbox a folytatás van. And on anybody else? I don't know. Jöjjön a szemcím.

Bődi Szabjának pedig különösen örülök, hogy itt van, hallgatóink között, tehát... Hát ő tudja, hogy miért, azt mondta, ne olvassam be, úgyhogy nem olvasom be. Egy a lényeg, hogy minden jó, ha vége jó.

Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyesekben szóltatok. Géringen Norbertonnak pedig mondanám, hogy rájöttem közben, hogy ez a vízhang zével. Amikor pisilek és csöpög, akkor azon, hogyha víz csöpög, ez vízhang. Mondjuk én Niagarát is tudok egyébként. Mármint nem a búcsúban. Ja, Istenem, megőrültünk. Vicceket akartam mesélni, és elbonjátok a figyelmet, hogy nem kaptok ám viccet. Áj, áj, áj. Köszönöm szépen Pere Imre úrnak is.

Egy olyan rovadék ez a dal, hogy olyan dallamtapadást okoz. Azt kívánom mindenkinek, hogy délután 2 órakor a lehető leglehetetlenebb szituáció jusson eszébe, hogy ding ding dong. Nagyon gonosz vagyok ma. Na, Pépi van azt, hogy a haverjának, nem tudom mit vagyok a feleségem születésnapjára, megvan mindenet, megvett magának mindent, amit szeretne. Na figyelj, adj neki egy papírt, amire ráírod, ez a kupon egy óra szexre jogosít az ön által kívánt módon. Pépi így is tesz, másnap újra találkoznak, na sikült az ajándék, hát. Odaadtam neki, elolvasta ugrát örömében, azt a nyakam mogott, homlokon csókolt, elront, és azt mondta, egy óra múlva itt vagyok, mint a lángmince. Jean, volt az ügetőm? Igen, uram. Föltetted ezt a 8-as lóra? Igen, mi történt? Zsoki levett a lóról, megköszönte. Igen. A szó szerintiség, ugye? Jean, tegyen a tűzre székestől. Pistike, mondj egy tagadó mondatot. A Gyuri megette a duzsonnámat. Mi ebben a tagadás? Tagadja a Gyuri, nem? Nagyon régi vicc, most jutott eszembe. Ezt nem innen olvasom, ezt fejből. Senki se szeret. Gyerekek, mondjatok olyan szókapcsolatokat, olyan mondattani részeket, mondja a tanárnő a gyermekeknek, amiben szerepel a valószínű című szó, vagy nevű szó, vagy némás. Eminem Semőke jelentkezik. Tanárnéni. Ha be van borulva az ég, valószínű esti fog. Ötös. Karcsika. Hát. Elfogy az innivaló otthon, valószínű szomjas teszek. Nagyon jó! Boriszka jelentkezik. Boriszka nem feltétlenül az, aki szeretne alatt találni, de hát nagyon jelentkezik, úgyhogy Boriszka. Öreg anyám újságpapírral a kezébe, hátrafele ballag a kertbe. Hát jó, de mi ebben valószínű? Valószínű szarni megy, mert olvasni nem tud. Ország mentális állapotát kivetítjük azért ezzel a viccel, nem így van? De... Csonka Bandi után! Páratlan lesz a páros,

Katona mesének is kellemes szétabot kívánok, szétok szuperek a villanakok, egy része már is füle, szétabot mindenkinek, hello, hello, Hópi úrnak itt a mosó nem adok. Ezt a mosó nem azogja, én valami ilyen vámpíros filmben hallottam először a 90-es években, szerintem rosszul volt fordítva a Don Movie-t, ez az, hogy a vámpír ne lássa meg az embert. És annyira rosszul volt fordítva, ilyen alámondásos film volt, amin vámpíros ilyen állatot kellett fölben, és akkor vámpírrá változtak az emberek, minden valami ilyesmi. Úgy elég gyerekkorom elég félelmetes volt. A 80-as évek volt, az nem 90-es gyerekek, most gondolkodok. Minden 80-as években, ha valaki meg tudja mondani, melyik volt a film, egy volt a lényeg, hogy moziba jut az ember, fölvette az állatot, az vámpírrá vált. Ilyen félős film volt, de jó volt. Voltam 10 éves, úgy féltem tőle, mint a fele. És ott volt egy nagyon-nagyon rossz, ilyen alámondásos videó volt, aztán idősebbek emlékeznek az alámondásosra, hadd nem mondjam, olyan pornófilmnek milyen jó volt alámondás, itt nyögött a nő és faszi volt a magyar hangja, szóval hú, gyerekek, pásanyon futottak perceink, egy a lényeg, hogy ez a valamilyen démonos film, hát ott volt az, hogy az volt egyik, hogy nem volt szabad a démonnak észrevenni, és akkor ez volt ez a Don Movie, ami egyébként ugye nagyon rondán fordítva, amit a kutyi mosó nem mozog valójában, azt jelenti, hogy meg nem moccanj, mert akkor ugye észrevesznek. És ez volt a Don Movie-n volna egyet, tehát ez volt, amióta nekem azt kezd, hogy mosó nem mozog, nekem mindig ez a hülye film jut eszembe. Na, gyűlölve szeretni, ha már így, akkor köszönjük az inspirációt. Írj és a folytatásban ezzel pontosan 1991-ből I Love to Hate You.

Tudom, hogy szeretni, I love to hit you. Ezeket ezt 90-ben még nagyon sok ember vele, tehát itt Ravant limuzinnál lesz. Majd nem mondjam a dalat, hogy tudjátok, exotic érkezik.

most egy teljesen kicsit ilyen családi morgás. Opportunity in family. Hát tulajdonképpen ezt el lehet azért mesélni, mert a S betűvel és párba végződő boltban dolgozik, zöldséges részek vezetőként. Most nagyon hülyén hangzik a dolog, de azért nem volt annyira vicces történet. Minap elcsúszott egy szőlőszemen, ezt a szó szerint ez történt, és hát eléggé megütötte magát. Meg is ilyettem, nem lett nagyobb baj, nem törötte semmi, viszont én bátorítottam arra, hogy most már tessék fölvenni jegyzőkönyvet, mert azért lehet ebből baj. Akár később zúzódás, vagy ilyesmi, egy hatalmasat taknót. A kamerán visszanéztünk, utólag már egy vicces volt, de abban a pillanatban, amikor először láttam, azt gondoltam, hogy szerintem eltörött valamilyen. Állítja nekem, beütötte a combját, viszont fájl alja is biceg. És mondtam neki, hogy hát tulajdonképpen gyere kell jegyzőkönyv, mert nagyobb baj lesz, akkor azért ez kell, hogy legyen dokumentálva. És azt mondta az ő főnöke, hogy fölösleges jegyzőkönyvet fölvenni, figyelj, mert úgy sincs biztosítása, a cég nem kötött rá külön biztosítást, és egyébként kicsit rajta munkavédelmi cipő. Azért mesélem el ezt a morgást nektek, mert ez egy baromság, és ja, és a jegyzőkönyv amúgy sincs, meg kell keresni minden, és így hazajött. Én nem mondtam neki azonnal mennyi vissza, mert ez egy baromság. Ugyanis. Vissza is ment egyébként.

Egyrészt, hogyha a szerződésben nincsen a boltban munkavédelmi cipőelőírás, akkor az nem kötelező. Másrészt nem nagyon lehet látni a szévetét és bakancsba rohangálni lányokat egyébként mondjuk ilyen boltokban. Harmadrészt. Ilyen nincs, hogy biztosítás, a munkatörvénykönyve egyértelműen rendelkezik a munkai balesetnek a tényállásáról és a jegyzőkönyvben rögzítésén és esetleges kártérítésnek a megítélési lehetőséget. Tehát nem lehet eltérni. Nincs kollektív szerződés erre meg ilyenek, tehát ez nincs. Meg se tudsz mondani erről. Harmadrészt a jegyzőkönyvnek mindig jól látható helyen meg kell lenni és fel kell venni. És valaki ezt elmulasztja vagy elutasítja a felmevést, az jogszabálysértést követel, és a rossz információért is egyébként. Úgyhogy, amíg én ezt elmesélem ezt a morgást nektek, mert ez itt meg fog oldódni, hál' és bizony, hogy nem lesz tényleg nagyobb baj, ha bárkivel történik munkahelyi baleset, gyerek. Teljesen mindegy, hogy te most ott hívás vagy nem, jegyzőkönyvet kell írni. Ha beütöd az ujjad és bedagad, akkor is vegyél jegyzőkönyvet. Hát törődjél vele, hogy kirögnek a kollégák vagy a főnökeid, ilyen nincsen, nem tudhatod. Ugyanis neked jár, és hogyha ezért bármilyen módon táppénzre kell menni, neked a 100%-os táppénz mellett. Egy egészség fontos, nem érdemes kockáztatni, hogy esetleg befenyegetnek, hogy kirúgnak ezért, akkor rúgjanak, de ne engedd, mert ebből nagy baj lehet. Nekem van egy rossz történetem ugyanilyen szempontból, ilyen új sérüléssel. Az új embernek majdnem amputálták, amiért a kezet, mert elfertőződött egy sebe, és nem csinált jelzőkönyvet. Eléggé kellemetlen szituációk azok. Ne higgyetek, nincs olyan dolog, hogy nem jár a jegyzőkönyv, mindig jár, kell felvenni, ne legyen egy kérdés. Engedjétek meg, hogy ez ragaszkodja. Köszönöm szépen, ez lett volna a mai morgát. Na, tedd a szívedre a kezed, Flipper, hogy emlékszünk a dallal.

Gyergyek Tibornak is kellemes szétlapot, kedves Tibor úr! Zsotvonnak pedig mondanám, hogy ne tessék engem mérgetni Zámbó Imrével, tehát... Nekem örökké megvolt a 2000-es évek elén, talán már meséltem, hogy... Szilveszteri buli után... Kivett valahogy... Hajnal 5 óra fele hazaérni, vagy talán volt az 6 óra is. Elrögültem aludni, és 9 órakor csörög a telefon, ki az a barom, aki január 1-én engem föl mer kelteni, és mondták, hogy meghalt a Jimmy. Meg kicsoda, és kinyomtam a telefont, utána hallottam délben nagyapám rádióján, kis szokolom, mondták, hogy meghalt Zámbó Imre, ez a énekes. Esküszöm, nem én voltam. Na, rólad álmodom, viszont a folytatásban FNM érkezik.

Megkérdezhetjük az indián nyárnak, vén asszonyok nyarának, vagy vén indiának nyar, akik egyébként az asszonyok, nem tudom melyik a jó, de tényleg. 22 fokban nagyon jó az időjárás, mindig őszi levelek azért, mert vannak itt az avar is megjelent nálunk, itt a házatlan egy kicsi kert, és gyönyörű szép fák hullatják a leveleket, gyönyörű szép őszi időjárás mellett, nagyon jó az idő, 26 fokot is nézhetünk, úgyhogy vénasszonyok nyara, talán legyen akkor ez a legrelevánsabb elnevezés, mert hogy kedden is majd a napsütésé lesz a főszereplés, de a mai napon zavartalanul napos derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés gomolyfelője lehet meg az égen, a keleti szél gyenge mérséget lesz, azért legyen nátok réteges öltözet, de utána 26 fok köré melegszik a levegő az országban, és hát a holnapi nap folyamán tényleg a napsütésre marad a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható majd. Kora reggel 1 és 11 fok között minimumra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk majd. Szerdán is száraz zavartalan napos időre készül, lettünk a keleti délkeleti szelet északon és Dunántúlon több helyen élénk, észak-nyugaton helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 1-11, délután 22-27 fok várható. Majd csütörtökön jön némi fátyol felül megszűrjük a napsütést ezzel, de a keleti-délkeleti szél a Dunántúlon élénk és a nyugaton erős marad, viszont mondjam, hogy 1 és 12, 21 és 26 fok lesz majd a minimum és a maximum hőmérséklet. Orvos meteorológia, hétfőn is marad a frontmentes időjárás, bizony a délelőtti melegedés miatt azért ez lehet némi vérnyomás probléma, keringési panasz, dekoncentráltság, fáradékosság, akár migrén is, továbbra is érdemes ügyelni megfelelő folyadék bevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Közlekedés meteorológia. Hétfőn is mindenhol száraz utakra számíthatok, a közlekedők csapadék nem érkezik. Az Alföldön az északkeleti Sopron környékén a déli délkeleti szelet azért megélénkülésével. Ú, de szép mondat ez. Szóval a déli délkeleti szél megélénkület, ami kicsi csökkentető járművek mellett stabilitását, vagy sem mentes közlekedést kívánunk. Persze, pollen jelentés, palafű gombák még Kötepesben is, Üröm, Libatov, Csanádfélék és Pásítőfélék alacsonyan vannak a levegőben, ezek azért lehet problémásak. Balatoni előrejelzés, zavartalan napsütésre számíthatunk, a Balaton térségében alig lesz felhő fölöttünk, legmagasabb hőmérséklet 25 fok, vízszövéseket 16, jó sétára alkalmas, nézni egy gyönyörű szép az őszi Balaton, hadd mondjam mindenkinek, nem sokára közlekedési információk.

Mivel az Ámbújművet emlegettétek, akkor most bűntőből kaptok egy Gergely Robit. Gergely Robi, aki egy nagyon jó fejem, úgy szimpatikus úriember. De ez a Emmanuel azért, mondjuk úgy, hogy emlékkarbantartásra most az egyszer megfelelő.

Köszönöm éteket, üdvözletem Móra Norbérnyéknak is. Sziasztok, üdvözlünk Pécsről, legyen szét a bold Norbi és Mária. Nagyon köszönjük szépen, és örülök, hogy Pécset is tudtok minket hallgatni. Jó Isten tartsa meg a szokásokat, kedves Mária és kedves Norbi. Szia.

0: száll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: De nem kell komolyan venni egyébként, hogy eláll a füled. Nem mindenki szeret az elálló fülű embereket. Kérlek egyébként, tudjátok, hogy hogyan hívják az egyfülű manót? Mono. I cry with you, mondjatásban, 90-es évek legjava. Gigi D'Agostino érkezik.

Információk 10 óra 39-kor frissültek itt az infók, mi szerint az M6-os autópályán karbantartási munkát tartanak, az alagút lenni van oda bent, ezért a 165-ös kilométernél lezárták a Budapest felé vezető oldalt, a forgalmat az Iván Bárla felé vezető oldalra terelik át. Jaj, de jó, M4-es autót Kisújszállás felé vezető oldalon ülő térségében az M0-as autó csomópontja után egy személyautós kamion koccant, milyen kokoccanás az mi, 27-es kilométernél a külső sávot lezárták. Terelésében az M1-es autópályán az M15-ös autópálya valamint hegyes halom között, a határ felé a 166-os és 172-es kilométer között leálló és a külső sávot jól lezárták, a forgalom a belső, meg az ellenkező oldal belső sávján halad Budapest felé, a külső és a leálló sáv járható, a 168-as jelű hegyes halom keleti csomópontjában nem lehet ám csak úgy le is felhajtani, helyette az M15-ös autópálya csomópontot, valamint a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontot lehet használni jól. Aztán újítják az útburkolatot az M3-as autópályán a 60 nyugati csomópontnál, az 53-as kilométernél Vásáros Namény felé vezető oldalon a külső meg a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest irányába a belső sáv és a szemközti oldal belső sávba terelnek. Csomóponti ágzárás az nincsen, de ha Miskolc felől jössz, a 60 nyugati csomópontban akarsz letérni, fontos, hogy maradj a saját oldalon, ugye? Mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. Aztán 52-es főút, Fülöpszállás meg Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között is dolgoznak az útépítő emberkék, a félútpályát lezárták, napközben tolódásokra számítsatok, kecske még nyugati határigány határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új hölgyforgalmú csomópontot építnek a 9-es kilométernél, munkaidőben mindkét irányba tolódásra kell számítani. Na, hát vigyázzatok magatokra, a Boriszkára, meg a képlányokra, a kellekvilágra, a kockasajtra és persze mindenkire a közlekedésre, mert hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahova elindult, talán még egy nagyszerű ebédre is. Én meg addig muzsikálok nem sokára, Boriszkó!

0: tudok.
1: Kérdezem, a mai nevű kocska találatunk oroszlón találat, ez nem poroszló, oroszló. Érdekes helyszín egyébként a kocska találatból Kondákol Antalul találata, az Őrhegyi Söröző, ahol élelmiszert is állnak. Ez igen ritka kombó. Általában én ezeket nem szeretem, mert akkor a boldog és boldogtalan bejár a kocska közönségén kívül, de ez a helynek nem teszi a hát, hogy szépen el van ez választva az élelmiszer és a kocsma feelingjétől. Úgyhogy mondjuk, hogy van egy ilyen középső demarkációs vonal, nagyon jó, réges-régi árlapokkal van feltüntetve, különböző sörökkel, borokkal. Úgyhogy információt nem kaptam, tulajdonképpen a vibe-ja, ronda szóval mondva, tehát az összhatása az, ami nekem nagyon tetszik, és tulajdonképpen az, hogy meg sikerült tartani a kocsma hangot az élelmiszer mellett, ami gondolom, hát nagyjából hasznos és a fontos dolgok között, vagy szokták mondani, hogy a kellemes és a hasznos dolgok megkülönböztetésével sikerült összerakni, úgyhogy már csak ezért is ajánlom mindenkinek oroszlón az Őrhegy Söröződ. Egyébként nagyon jó kis gyakmitivel van kiírva az Őrhegy Söröződ, nekem az is nagyon tetszik, úgyhogy kicsit ilyen kultúrház jellegű kívülről, de klimatizált belül nagyon szép és nagyon-nagyon szerethető kocsmának tűnik. Játszogassátok meg az Őrhegy Söröződ oroszlón, és fogyasszatok, tudjátok, hogy mindig mondani szoktam, felelősséggel. Na, de még egy dal, és akkor érkezik már is az a bizonyos Boris Kov. Előtt az MC Szál, itt még Real McCoy a Duo Vajon, a Hit on You.

mert semmi nem ment meg minket a Boriskovtól. 2026. szeptember 28. Kosokkal az élen rág a bohátaim. Kedves Kos, hétfőn egy váratlan beszélgetés, nagy izgalmas ötlet, teljesen új irányba terelhetett a gondolataidat, a munkában váltanál elő javaslataidat, de ne akarj mindent egyszerre megvalósítani, nem is lehet. Bikák, a hét első napja arra ösztönözhet, hogy változtassa megszokott napi rendeden, bizony. Anyagi kérdésekben azonban ne hozz elhamarkodott döntéseket, bármennyire csábítónak tűnik és egy ajánlat, bizony, ez is olyan dolog, amit érdemes megfontolni. Ikrek, különösen inspiráló hétfő várhat rád. Ha régóta szeretnél valami újat kezdeni, most érdemes megtenni az első lépéseket, válasz ki a legígéretesebb ötletedet, és arra összpontosítsd a te energiáidat. Rákok, egy váratlan felismerés segíthet más szemszögből tekinteni egy régóta húzódó családi vagy magánéleti problémára. A hétfő remek alkalom arra, hogy rendetlen egy magad körül, vagy változtass valami, ami már régóta zavar. Ne zavarogjon itt, oroszlán! A hét első napján különösen könnyen magad mellé állíthatsz másokat, és egy baráti vagy szakmai beszélgetésből izgalmas lehetőség született, bizony. Ne ragaszkodj mindenáron a megszokott módszereidhez, mert most éppen egy kis rugalmasság hozhatja meg az áttörést. Szűz! Hétfőn egy váratlan munkai fejlemény vagy új feladat felboríthatja az előre eltervezett napirendet. Egy szokatlan megoldás most sokkal hatékonyabb lehet, mint a jó bevált módszer, de mi azt ki tudja. Mérlegek! A napai egyetben jár az Uránussal alkotott harmonikus kapcsolata, különösen inspirálva teheti a hétfődet. A régóta gondolkodt egy utazásom, tanfolyamon vagy merészebb életmódbeli változtatásom, most érdemes utána járni a lehetőségeknek, a nap tökéletes arra, hogy valami újat kezdj, hogy a hangyaholda szálljon, mint a mesébe. Skorpiók, egy hirtelen felismerés segíthet megérteni, miért nem sikerült addig tovább lépni egy bizonyos helyzetben. Hétfőn érdemes egy kis időt szánod az önvizsgálatra, mert most egészen új megvilágításba kerülhetnek a dolgaid. Ne feledd, a változás néha belül kezdődik, hol máshol. Nyilasok! Egy váratlan tájékozódás, találkozás vagy inspiráló beszélgetés egészen új tárgyakat nyithat meg előtted, a párkapcsolatodban is kellemes meglepetés érhet. Hétfőn a spontaneitás lehet a legnagyobb lehetőséged, de a lelkesedésedben ne ígérj olyasmit, amit nehezen tudnál teljesíteni. Bakvin Boriska! A hétfő váratlan fordulatot hozhat a munkádban, de ezúttal érdemes lehet üdvözölni a változást, egy új technológia, szokatlan munkamódszerben, egy kollégától érkező ötlet jelentősen megkönnyítheti a mindennapjaidat. Az utóbbi időben túl sok feladatot vállaltál, most felismereted, hogyan szervezhetnéd hatékonyabban az idődet. Ne érezd úgy, hogy mindent a megszokott módon kell elvégezni. A hétkezdés legfontosabb tanulsága, a rugalmasság, néha többet ér a kitartásnál. Hát ennél rugalmasabb nem tudok lenni, mert elrepülök. Vízöntök, pam-pam, kifejezetten izgalmas hétfőre számíthatsz, hiszen uralkodó bolygód az Uránusz harmonikus kapcsolatba kerül a nappal, bizony a szerelemben is kellemes meglepetés érhet, különösen akkor, amelyhez kezdeményezni, ha ne félj megmutatni másoknak a különleges látásmódodat, de a nagyobb döntések előtt tessék ellenőrizni a részleteket, és végül, de ugye nem utolsó sorban a halakoloszkópja, hétfőn egy váratlan családi esemény vagy otthonoddal kapcsolatos ötlet változtathatja meg az eredeti terveidet, a megérzéseid különösen hasznosak lehetnek, vagy régóta halogatott magánéleti kérdésben kell dönteni. A hét első napján egy apró változtatás meglepően sok örömet okozhat. Na, remélem a változások csak jók lesznek, én viszont a 90-es évek zenét hozom nektek egészen déli. Ugl Attila remixeiből válogatunk, kicsit az jó emlékére szól ez a műsor, úgyhogy úgy is fogadjátok. A pontos idő pedig ugye, az a mindegy, 11 óra 11 van. Sőt.

90 az milyen hülyeség? Ettől függetlenül el kell meséljem nektek, hogy hát vannak a világon furcsa dolgok, ezt mondjam, gyakran emlegettem nektek. Túl sokan fényképezték az 1000 éves kárpitot, ezért betiltották a fotózását a British Museum tárlatán. De a belépőt meg elkérték persze. Hatalmas tömeg miatt megtiltották a Beauxy kárpit fotózását a londoni British Museumban, úgyhogy a múzeum bejelentés szerint a fényképezni próbáló látogatók feltartották a sort, így mások nem tudtak megfelelően megtekinteni a közel 70 méter hosszú műalkotást. A kurátorok eredetileg engedélyezték a fotózást, de a nyitás óta eltelt idő tapasztalatai alapján a látogató élmény megóvása érdekében a tiltás mellett döntöttek, teszélyt mondtad az is. Az 1070-es évektől származó Anglia Norman meghódítását és a Hastings-i csatát 58 évben bemutató hímzett fokárpit 1000 év után először látható ugye Nagy-Britanniában. A szeptember 10-én nyílt szállatra pillanatok alatt elkapkodták a jegyet, a következő értesítési, várjátok egy picit, ez megint milyen mondat, gyerekek, borzasztó, szóval a következő értékesítési, kimaradt egy pár betű, a következő értékesítési hullám október 21-én indul. Michael Lewis kurátor szerint a műkunst ezért is népszerű név, mert egyfajta korabeli képlegényként működik a történet, hogy vizuálisan bárki számára könnyen befogadható és élvezhető. A kiállítás 2027. július 11-ig tart majd nyitva. A Beauxy kárpit a középkori művészet egyik legizgibb és egyben legrejtélyesebb alkotása, amely nagy valószínűséggel Bajram püspöke ódó megvédásába készült, bár a neve szerint kárpit valójában egy óriási hímzés, színes gyapjukonallal hímezték a jeleneteket egy fehérített lembászon alapra. A hímzésen több mint 600 ember alak látható, ezt tükörkép, nem? Ábrázolja többek között a Héliüstököst, az 1066 tavaszán suhant el a föld mellett, de több történelmi jelenet is látható rajta. 2021-ben bejelentették, hogy a kárpit restaurálásra szorul, tavaly pedig az okozott nagy felháborodás, hogy a franciák kölcsön adják Angliának a fent említett kiállításra, és még petíció is indult. Hát igazából az elég durva, hogy egy ilyen meghódítást, ami rengeteg embert megölt, ebben dicsekednek az angolok, de hát azért nagyjából ezt meg lehet tőlük szokni. De hogy azt valaki magyarázza el nekem, oké, nem lehet fényképezni, és ahogy megyek és bámolom egy órán keresztül, elzavarnak, mert főtartom a sort. Tehát azért 600 embert ott végignézegetni, meg aprólékosan szemügyre venni a belépőért, azt szerintem simán meg lehet csinálni, nem tudom. Ez ilyen érdekes dolog, de ne fényképezni. Jó.

Vagyunk elfoglaltak, és ugye szükség van állattársaságra, házi állatra, mert nem tartottam, mondjuk agyós szokták mondani. Egy a lényeg, hogy elfoglalt embereknek adnak tippeket itt, hogy mégis miket lehetne házi állatnak fogadni, hogy elfoglalt, vagyis nincs csak időd vele foglalkozni. Nézzük rögtön az elsőt, leopárd gekkó gyerekek. Na, az egyik legnépszerűbb hobbiát a hüllők világában, éppen sokan első hüllőként választák, mert tulajdonképpen nem igényel borzasztó sok minden dolgot. Adok számra, akik szívesen tartanának például madarat, de nem szeretnének olyan sok időt fordítani rá, mint például papagájra, a kanári például jó kompromisszum lehet, kellemes énekével életet például az otthonba, és azért nem követel állandó figyelmet, és első hallás furcsán tűnhet, nem tudom, kitart otthon remete rákot, egyre népszerűbbek az egzotikus állatok kedvelői között, bár nem igényelnek állandó figyelmet azért számokra is pontosan megfelelő hőmérséket, visvíz biztonságos környezet. Az édesvízi halak évtizedek óta népszerű választásnak számítanak azok körében, akik szeretnének állatot tartani, de nem tudnak minden nap hosszú időt szánni rá. A halak esetében a legfontosabb feladat a megfelelő méretű akvárium kialakítása, vízminőség fenntartása, a környezet megfelelő napi teendők többnyire az etetéshez időszakos karbantartásra korlátozódnak, így van, hát meg nem igen szoktak ordítozni a halak, úgyhogy nem jelent fel a szomszéd. A terrorisztika iránt érdeklődők egyébként számára a békák izgalmas alternatíven rendhetnek, a kihívás inkább azt jelenti, hogy a természet élőhelyükhöz hasonló körülményeket kell kialakítani számukra, ha azonban ezek már biztosítottak, a békák tartása sokak számára kellemes és kevésbé időigényes hobbi lehet. A siklóktól ugye sokan tartanak, pedig egyesfajok kifejezetten nyugodt cuki természetűek. Megfelelő terráriumra, melegre és biztonságos környezetre van szüksége, ugyanakkor nem igényelő sem folyamatos figyelmet, és hát sokanak gondolatára is megborzonganak, pedig most jön az én lényegem, hogy pókot tartsanak otthon, mások viszont kifejezetten lenyűgözőnek találják ezeket az állatokat. A madárpókok egyik nagy előnye, hogy nagyon kevés napi gondolást igényelnek, nem kell velük sétálni, dehogy nem, hogy tudnék én sétálni velük. Nem hangoskodnak, és általában ritkán kell őket megetetni, persze nem jelenti azt, hogy el lehet őket hanyagolni, terráriumok megfelelő állapotára ugyanúgy gondoskodni kell, és fontos felismerni a fajuk sajátosságait, pedig a jó pók az mindig jó. Most nem veszünk tőle látosak, csak a dalban.

Marcus Orannal is. Tudok is emlékszer, 1993-ból a dal Szerelemnek múlnia kell. Úgy értettem, azt énekelni, hogy a szerelemnek múmia kell, nem mondom, gerontofilia szárnyal.

Végig is eddig ritka névnapot ünneplünk, ma Vencelek ünneplünk a névnapjukat. Nagyon boldogat, kedves Vencelek! A Vence német szláv eredetű jelentések, kószorulói dicsőségeket. A ma ilyen itt vagyok, bátran köszöntsétek Vence névnapján őt, hiszen biztosan fog neki örülni. Vannak érdekes másodlagos névnapok, Szelim Izméne Pelbárt és Tárkány névnap is van ma. Horbét Tárkány, milyen szép nem lenne így. Na, másodlagos névnapunk is. Ezek voltak azok, ugye holnap majd a Misika Mihályok ünnepük a névnapjukat, nekik is boldog névnapot előre, és ezt őcsön napcsi szót is mondanám, akinek ma van vagy ma tartja, happy birthday to you, magam is kollégáim, mondom ezt, boldog születésnapot!

Kérdés szépen, 2039 éve született meg az amerikai alkotmány, ugye ez a konvenció az egész 87 óta létezik. Aztán 1971-ben e napon amnesziában részesült Vincenti József bíboros herceg filmes Esztergom ércsek és elhagyta Magyarországot. Hát rossz egészségügyi állapotban szegény. 131 éve felavatták Esztergomot és a Párkád összekötő bárja Valériai hidat, amit aztán jól lebombáztak, aztán 90-esekben hál' Istennek ismét újraépítették. Mai napig is Párkány, nem pedig Stúrova, ugye? 223 éve Párizsban megszületett Prosper Mérime francia regényíró, akinek Carmen című regényéből bizony Bizé írt operát. 209 éve született Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat jelentős képviselője, egyébként jogászhallgató volt. Tura Ida, 119 éve már, hogy megszületett, érdemes művészünk, hát volt egy érdemes művész, Magyar Köztársaság érdemlen kiskeresztje, hát sok mindent jogosan megkapott. 117 éve másodszor is lemondott a Vekerle kormány, amelynek következtében a koalíció szétesett. Ezt csak úgy mondanám, hogy lehetne ezt példetni, ha követni is. Kabos László, 103 éves lenne, majd a Istenem, nagyon szeretem a kis Kabos. Jászai Maridi, a színész, komikus, dolgokban verébb is madár, hadd ne mondjam, őt egyébként nem Kabosnak, hanem Klaus Lászlónak hívták eredetileg. 102 éves született Marcello Mastroianni, szintén nagy-nagy kedvencem, olasz színész, az Édes életben, maga Nagy zabálásban is láthattátok, olyan szép amelyeket eredetileg úgy hívják, nem tudom, tudjátok-e, Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni, négy neve van, mint a brazil sorozatban mindenkinek. Alexander Fleming felfedezte a penicillint 98 éve, egészen pontosan. 94 éves volt a Fekete György, aki Kossuth Díjas és Munkácsi Mihály díjas belsőépítés, szakíró, politikus, helyettes államtitkár, 92 éve. Párizsban megsetett, szintén kedvencem Brigitte Bardot, francia színésznő, aki nem csak énekesnő volt, hanem állatjogi aktivista, író, színésznő egyben, neki is négy neve van, Brigitte Antemaria Bardot. Megsetett Ben Ekin, 88 éve, emlékeztek meg Datilt, a Stand By Me, nagyon szeretnék, és 83 éve született Kerény Imre, miniszterelnöki megbízott, Kossuth és Jászai Maradi a színházi rendező és színház igazgatója, az ő fia Kiskeró egyébként. Na hát ezzel is neki boldog színapot kívánunk. Menjünk tovább, padödővel egy picit lassan itt a Pirisben. Jól látom, akkor kettő darab van, még időn. Utolsó előttiként a Bye Bye Szám.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.hu

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak megszerünk.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

reggelt kívánok minden kedves rádió néző és hallgató, kedves rádióhallgatónknak, és majdnem azt mondtam, hogy gyerekünknek, de hát ezt nyilván nem szoktam mondani itt a Retro Boxban. Üdvözöllek benneteket, én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és megint eljött a hétfő, megint eljött a 18 óra, és természetesen itt vagyok veletek, és próbálok, hát elsősorban retrós, poros dalokat hozni majd a nap folyamán. Van, amikor kevésbé poros, van, amikor meg nagyon poros. Remélem, hogy ez is eljut majd hozzátok. És egyébként ma 2026, szeptember 28-a van, és 6 órakor már azt kell mondanom, hogy megint elérkeztünk abba az időbe, hogy már kezd lassan, szépen lassan sötétedni, úgyhogy ilyenkor már sok tennivaló nincsen, mint leülni a rádió mellé, bekapcsolni a Viber +36 74 595 995, és itt a Super DJ rádióban hallgatni a legjobb poros zenéket. Várom mindenféle üzeneteiteket, úgyhogy kezdjünk is bele egy nótával közvetlenül a Star Wars után. Jó szórakozást kívánok!

Egy csodálatos dal Sparksnak a közreműködésében, és hát itt vagyunk az első blokkal a Sparks dala után, amikor is köszönthetem Istvánt méghozzá Isáéknak a egyik Istvánját, egyik legkonkrétabb és bátrabb Istvánját. Csodás késő délutánt kívánunk neked, kedves Dreamer, írja így nekem István, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Isa család örül neked, mint mindig. Csodás este felét kívánunk, én is kívánok arra felé. Hello Zoltán, hello Debrecen, és persze, hogy már vártunk, visszatértünk. Én is visszatértem, örülök mindkettünk visszatérésének, és nyugodtan aktívkodhatsz, elmesélheted, hogy hogy sikerült a lagzi, túl vagytok-e, rendben vagytok-e, egyben vagytok-e, nem lett kidöntve a ház oldala, és nyugodtan leírhatsz mindent, hogy mi történt, hogy volt és mint volt. Nagyon szépen köszönöm. És akkor zenében pedig megyünk tovább, mivel ez az egyetlen üzenet érkezett jelen pillanatban, a könnyek nem hazudnak.

0: Valahonnan ismerős lehetett nektek a dal, Tears Don't Lie, azaz a könnyek nem hazudnak, és egyébként Mark O volt az előadó a 90-es években. Mai nap a Super DJ rádióban a Bakelit nevű magazin jellegű zenés műsor rendszerint délelőtre hangolva jött Boriszkától 10 és 12 óra között, most pedig ugye a Retrobox szól nektek egészen 20 óráig, nyugodtan gyertek és beszélgessünk akár a zenékről, akár az időjárásról, akár bármi másról. Melinda már itt van, tehát vele remélem néhány üzenetet fogunk tudni majd váltani, így az éteren keresztül. Azt írt, hogy jó adás, Dreamer, dolgozom, de fülelek, Cserháti Zsuzsa az édes kisfiam, az eredetie valóban így volt, köszönöm szépen. És hát Mazsit is köszönhetem, szia Dreamer, szép este felét, és jó adást kívánok neked. Jöjjenek azok a retro zenék, amiket mindannyian vártunk, kellemes fülelést kívánok mindenkinek. Na hát ez majdnem ki is jött teljesen ilyen rímesen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, neked is nagyon örülök, te is toljad a mindenféle üzeneteket, vagy akár a kis táncolós pitypalattyokat.
1: A nap 24 órája.

0: DJ Bobó szerint a szerelem itt van mindenütt, tehát jól keresétek, mert ha nagyon keresitek, akkor meg is találhatjátok jó hamar. És hát köszönhetem Lajost is, itt van nekünk Lajosunk méghozzá, a kedvenc hallgatónk, egyik kedvenc hallgatónk Németországból. Üdv Dreamer, szép estét! Üdvözöllek téged is, és nagyon jó zenélés, nagyon jó zenehallgatást, és nagyon jó kis zenéket kívánok neked. Remélem még fogsz majd információkat hozzám eljuttatni, például, hogy milyen volt a mai napod. És amíg megjönnek majd azok az üzenetek, addig is én játszom tovább a zenéket, változatos zenéket, elsősorban még a köhögtető, vagy úgymond a porosabb változatból.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Egy csodálatosan szép Bon Jovi dal, ez az Always, itt a Super DJ Rádióban, én pedig Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és hát sok emberben megfogalmazódhat az, hogy nem az megfogalmazódhat, hanem megfogalmazódhat valami gondolat azzal kapcsolatban, hogy azt szeretnék a döntéshozók, hogy december 24-ét munkaszünetté nappá nyilvánítják, így többek között a kereskedők is nyugodtan készülhetnek az ünnepekre. Ugye nem volt ez mindig így, hogy december 24-én minden nyitva volt, és tárva nyitva még lehetett vásárolni, utólag beszerezni a karácsonyi ajándékot, vagy pontosabban az utolsó pillanatokban, hanem ilyenkor már megállt minden konkrétan. Közben kihapciztam magam, és hát a egy-két üzlettől, ami egyáltalán nyitva tartott, vagy még talán az sem, gyakorlatilag azon kívül semmi nem volt, tehát mindenki készülődhetett, és mindenki hangolódhatott, és én azt gondolom egyébként, tehát az én egyik nézetem az az, hogy bizony az ilyen ünnepekre, meg bizony a dolgokra hangolódni kell, és ezzel kapcsolatban pedig időnek kell eltelnie. No, hát a Retrobox csoportban Józsit köszöntöm és üdvözlöm és örülök, hogy itt van. Ő az első fecske, mondhatnám így, a Retrobox csoportban, aki itt van velünk. Nagyon-nagyon-nagyon jó kedvel és bőséggel üdvözlöm, és jó szórakozást kívánok, és nyugodtan jöhetnek azok a történetek tőle is. És hát írjátok meg nyugodtan, hogy ti mit gondoltok december 24-ével kapcsolatban.

Luftballon, Luftballon, szállj el, Luftballon! A Retrobox csoportba megérkezett Gábor, és megérkezett egy másik Gábor még hozzá, Kukorító bácsi! Szia, Kukori bácsi! Örülök neked, hogy itt vagytok, és akkor nézzük az üzenetet. Józsi azt mondja, hogy nem akar zűrzavart okozni, de 31 fokos. Hát az bizonyos folyadékból közepesen karcsú, valamiből meg hűvös. Tegnap volt a lányom 24. szülinapja, partiztunk. Isten éltesse sokáig. Jaj, de jó kis buli lehetett. Na, István pedig küldözgeti a képeket, azt a mindenit, milyen aranyos képek. Itt az udvar, itt a hűha, ezek gyakorlatilag olyan felvételek, mint hogyha én visszatekintenék, nem tudom én, 2004 környékére, és majdnem, hogy saját magam látnám. Aztán van egy mazsink, aki táncol, táncikálol. És hát itt van Gábor is még, aki közben a Retrobox csoportba elkezdi a beszélgetést. Egyébként Józsi azt írta, illetve nem is Józsi azt írta, Kukori bácsi azt mondta, azt írta, hogy nekem mindegy, mind a három nap dolgozok. Na, erre persze mondhatnék valamit, mert ismerem egyébként a te munkakörödet, majd ezt egyszer egy sör mellett megbeszéljük. Melinda pedig válaszolt erre a kérdésre is. Teljesen egyetértek december 24-i munkaszünet napján nyilvánítása, már régen meg kellett volna. Na, hát én ugyanezt felvetettem például a kedves kollégámnak, ugyanúgy, mint a hétvégi boltzárat. Hát ne tudjátok meg, levette a fejem. Úgyhogy nyugodtan megírhatjátok, mit gondoltatok ezzel is kapcsolatban, azzal is kapcsolatban. Zoltán Erika után pedig Mr. Saxovic jön, de még egy pár pillanatig elveszhetjük Erika csodálatos hangját.

Mr. Saxobeat, Alexander Stren, Stan volt itt veletek, és hát nagyon is érdemes megérkezni a Retrobox csoportba, hiszen érdekességek vannak behaigálva, és hát ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy ma olvastam és hallottam, és jót mosolyogtam valami, de képzeljétek el már, mire odaértem, el is feledtem, de majd előbb-utóbb majd csak. Szóval Józsi azt írta egyébként, ma este labdázik a magyar válogatott. Hát én megmondom őszintén, tisztelem azokat a foci rajongókat, akik a magyar válogatottra is egyébként ilyen hát gondolattal, és hát ilyen örömmel, és ilyen hevülettel szurkolnak, úgyhogy hajrá foci! Mazsi is hozzászólt egyébként a nyitvatartásos vagy csukvatartásos dolgokhoz. Én személy szerint örülök a munkanapszületi nappán nyilvánították december 24-ét. Így is van. Nagyon szépen köszönöm a véleményed. Két kisfiú beszélget, 6 éves, így szól a 4 éves öcséhez. Te szerintem itt az ideje, hogy elkezdjünk áronkodni. Most lemegyünk a konyhába anyahoz, és mondunk neki valami jó szaftosat. Én például kitalálok valamit, ami büdös franccal kezdődik, te meg mondasz valamit, ami majd abba meggel. Kicsit beleegyezik, és elindulnak lefelé a lépcsőn. Anyuka éppen készít a reggelyt. 6 éves lép be először. A büdös francba én műzlit kérek. Az anya jól eltángálja a bátyót, a lépcsőn felfelé menetnék a fenekére, húz egy párat, majd rázárja a szobajtót, anyuka lejön a lépcsőn, és majd megkérdezi a 4 éveset. Na te kisfiam, mit kérsz reggelire? Hátban meg műzlit biztos nem. Köszönöm szépen, Józsi. Hát ez egy nagyon vicces vicc volt, remélem ti is jól értettétek, és jót mosolyogtatok itt a Super DJ-n, hiszen

Lenne egy komoly kérdésem a kedves összegyűlt csapathoz, csak mert hétfő van. Két teve repült, az egyik piros, a másik balra. Hány kilós az aszfalt, ha a sündisznó 5 évesen?

Táncos lábunk a Super DJ Rádió jó kis zenére szól. 18 óra 43 perc 3/4 hét, mondhatnám így is, és a Rájó dalát hallhattuk, Like a Love You, vagy valami hasonlót. És akkor a Retrobox csoportban ugye hány éves a pilóta, rövidővel vagy hosszú óval történik a bőtölés vagy a bótolás. Amúgy üdvözlöm itt a környezetünkben Bazsi mestert, remélem hamarosan elindul. Minden esetre ő is írt nekünk, szép estét mindenkinek, üdv Dreamer, és persze jó adást. Köszönöm szépen, remélem hamarosan elindul a történet, és hát a DJ urat is köszönhetjük. Én meg ameddig a Riot itt játszottam, persze jött egy másik nóta is, és továbbra is várva írásaitokat és reakciótokat, további jó zenehallgatást kívánok, ahogy mondtam, 3/4 hét van Magyarország szerte. This is Radio Freedom.

Hello, hello, to be back. Énekelte a Scooter. Melinda pedig azt kérdezi, hogy komám, ha előbb halnék meg, kérdezi. Szóval írta nekem üzenetként, hogy komám, ha előbb halnék meg, mint te, néha locsolt meg a pálinkámat, a síromat pálinkával. A koma azt mondja, hogy meg lesz komám, de ugye nem bánod, ha előbb a pálinka átmegy a vesémen. Itt van velünk Zsoca. Halló Zoli! Szép estét, üdvözlet Kukorinak is. És majd még mindjárt jön a folytatás. Viszont én is kaptam... Na hát, szóval én is kaptam egy üzenetet, a szőkenő levelet kap Nászúton a barátnőjétől, az idő pocsék, egész nap a szobában gubbasztunk, a szőkenő elgondolkodik, majd magában morfondírozik, hogy vajon mit jelenthet az, hogy gubb?

Jó kis feldolgozásra, a splash. Húz, ha magadhoz, ha fázol. És hogyha nem fázol, akkor is húz magadhoz, és hallgass a Super DJ Rádiót, és nehogy azt a hibát elvésd, vagy azt a hibát vésd, igen. Mint amit Bazsi tett, hogy a Super DJ Rádió másik csatornáját hallgatta, várta a műsorvezetőnek a karattyolását, és nem jött semmi. Helyette mi jött? Sok-sok jó zene, hiszen emlékeket ébresztünk, és csak nektek zenélünk. Bazsi, húzom neked a nótádat.

Megint előkerült az állatkert, de csak azért, hogy a kedves most csatlakozó hallgatóinkat is köszöntsem, többek között Tamást is, aki egyébként read only, tehát csak hallgatja a zenét, de szólni nem szól be mondjuk a +36 74 5 95 9 95-ös Viber számon, viszont a többiek azok mindenképpen fogják és tolják a talpalávalót, mármint a beszélgetni valót. Például kiderült az, hogy Józsi is ráfutott néhányszor a Super DJ Rádió Eurodance csatornájára, és Kukori bácsi pedig rákérdezett, hogy mély, olyan is van. Ez a leges-leges legjobb, de ugye Bazsi is így járt minden esetre. Nagy-nagy-nagy köszönet, hogy itt vagy és hallgatja. Egyébként Zsoca pedig azt mondja, hogy vagyok az elejétől, csak még olaj és hűtővíz töltés volt. Remélem nem vonatba végezted, mert akkor ugye megértem, hogy miért tartott 3-4 óráig. Na, és akkor lenne egy kérdésem. Szerintetek a lekváros kenyért miért esik mindig a lekváros oldalára? Lejátszok egy dalt, közben jöhetnek a tippek.

kis zúzós Nightwish, és ugye feltettem azt a kérdést, hogy miért esik a lekváros oldalára minden esetben a lekváros kenyér. Nagyon egyszerű, mert szégyeli, hogy nem pályinka lett belőle. Ebben a pillanatban pedig 19:00 üdvözlök mindenkit, és ritkán szokott ilyen zene szólni itt a Super DJ Rádióban, legalábbis ez a nyelv. Viszont most, mint mondtam, itt van Tamás barátom, és ő a megszállottan ennek a nyelvnek a nagy kedvelője, így hát a kedvéért szóljon most egy dalocska ezen a nyelven. Jó, kis titokzatos vagyok még.

francia nyelvű daloknak a, hát hogy is mondjam így, a környezetében mindig ilyen életigenlés van, ilyen vidámság, ilyen boldogság, szerelem, meg még ki tudja mi. Megmondom őszintén, egy kicsit ilyen, hát csúnya fiú vagyok abból, már egyébként is, de abból a szempontból, hogy elsőnek nem ez a dal jutott eszembe, hogy én leforgatom az én Tamásomnak, hanem a következőnek az eredeti nyelvvel.

A doktor úr, amióta felírta azokat a nyugtatókat, egész jól alszom. Egyet vagy kettőt vesz be este. A francokat a férjemnek adom. Emmanuel elindult, és el is vitte magát a Super DJ rádióból, de ne adjátok fel, jön még egy igazi pusztító zene nem sokára, előtte viszont a Super DJ rádió Super Viberén megérkezett hozzánk Zoltán. Szép estét, jó munkát, jó régi zene, Gergely Robi. Bizony így van. Mazsi pedig továbbra is táncol, táncol, táncol, aminek szintén örülök. A szerelem dalára. Azt mondja Kukori bácsi, ja egyébként jut eszembe Bazsi, üdvözöl kedves Kukori bácsi, szóval azt mondta Kukori bácsi, hogy néztem mindig a sorozatot, de amikor a Nigróval volt, na hát, biztosan így van, ezt is biztos jobban tudod, viszont akkor most jön az igazi pusztító zene, még mindig magyar, még mindig a 80-as évek.

emlékeket ébresztünk. Build the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Give It Up, I Got To Give It Up, és hát Nandi az előbb beköszönt hozzánk, hogy itt van, csak valami online akármin van, hát az online akármiét, hát ez a Nandi csak úgy beköszön, és elköszön. És hát képzeljétek, van egy elég erős hiányérzetem, és ennek Kukori bácsi is hangot adott, még mondom is, hogy írta, de hova tűnt Encsike? Én azt kérdezném inkább, hogy hova tűnt Damon Hill, hát sajnos Encsikéről nem hallottam, úgyhogy nem tudok róla mit mondani. Azt viszont tudom, hogy Melinda Szófi és Rezsőnek a dalára írt nekünk, rengetegen voltak szerelmesek a göndör fürtjeibe, és lehet, hogy a hangjába is. Aztán Zsolca még megemlítette, hogy ugye 3-4 óráig tartott az olaj, hűtővíztöltés és a macskát is töltötte, pontosabban etette, elnézést kérek, nehogy félreértsünk itt bármit is, egyértelműen szeretném nektek interpretálni ezt a dalt. Most pedig mulatozzunk egy kicsit, hát nem mulatosozni fogunk, hanem mosolyogni vidáman, hallgatni a következő percekben az irigy hónai mirigyet.
1: De Zsuzsi! Milyen cuccot veszel fel a mai technobulira?
2: Én? Én felveszem az apám buflágtartó melós bakancsát, van hozzá egy divatos kukás mellényem is, és felrántam elé a forróveszáru csőrzégatyám.
1: Hú, hát ez marha jó! Hát biztos nagyon szép leszel!
2: Hát persze, hogy szép leszek!
1: Jó, akkor én felveszek egy búvárruhát gázmaszkal, ráveszem a narancssárga kötött garbómat, mert szerintem az nagyon jól áll nekem. Ja, és kaptam kölcsön egy emésztőkötőrású gumicsizmát is.
2: Csí, az nagyon klassz!
1: Ha mi leszünk a legszebbek!
2: Wow!

Miri darálta a zenét a Super DJ Rádióban, emlékeket ébresztünk, és közben Viberen meglett Tencsi, ő most hallgat minket, bizonyos okok miatt nem igazán írás képes, és hát ez valójában nem egy kellemes ok, úgyhogy majd gondolom, amint lehet, itt lesz közöttünk. Addig is hát én azt mondom neki, hogy veled vagyunk, Encsi, és még hogyha nem is írsz, akkor is nagyon remélem, hogy egyébként ez valamiféle erőt önt beléd. No, és akkor Mazsi írta, hogy visszatérve Soulface Rezsőre, nem voltam szerelmes se a hangjába, se a göndörfültjeit se tetszettek sokan, de hát kinek a papné, kinek mi az esete? Kukori bácsi pedig még azt írta a Damon Hill-es közreműködésemre, hogy Damon Hill milyen cserepkai kanyarban van. Damon Hill a cserepkai kanyarban. Jó van akkor, hajrá!

szerelem lángjai égtek Fancyvel, és hát Melindától el kell búcsúznunk, mert valószínűleg munkája miatt innentől csak hallgatja a zenéket, kitartást kívánok neki, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy könnyű lesz az esti műszaka. És hát mi is haladunk tovább zenékben, ugye 7:30 lesz, 1 perc múlva, furcsán veszem és nyelem a levegőket. Egy jó kis hitmixet néztem nektek 1999-ből, viszont amit feldolgoztak, az jóval korábbi, és úgy gondoltam, hogy a Fancyhez ez azért elég jelentősen passzol. Yes sir, I can boogie.

Remélem jól megy a rügyütyőzés a bakarával. Egy 99-es hitmix szólt nektek. És hát remélem nem nagyon nyomott még a fejetek. Hát az enyém már eléggé nyomott, de azért elmesélem nektek a következő felháborodásomat. Lapozgatom itt ezt a közösségi médiát, és exkluzív a világ első AI színésznővel készített interjút az egyik műsor. Már a színészek munkájás veszélyben van, őket is leválthatja a mesterséges intelligencia. Na, illetve még egy dolog, ami ezzel összefüggő dolog, hogy valamelyik napon véletlenül az egyik videó megosztó elém dobott egy dalt. Hát is elsőre azt mondom, hogy hú, hát egész jó, ez hallgatható, el kell mondanom, hogy egy feldolgozásról van szó, az egyik kedvenc ilyen, hát ha nem is mulatós nótám, de régebbi ilyen nóta, és hát kíváncsi voltam, ránéztem a csatornájának az üzemeltetőire, mert ugye egyértelműen látszott magáról a dalról, hogy az egy mesterséges intelligenciával elkészített dal feldolgozás. És hát kiderült, hogy ez az úriember, a csató vagy hölgy, teljesen mindegy, a csatorna üzemeltetője kizárólag AI dalokat, vagy ilyen AI dalokat tesz közzé, nem tudom, közé tett már vagy 50 darabot ennél a csatornánál, és ami a legmeglepőbb és számomra a legborzasztóbb volt, az, hogy minden egyes 50 darab számot több százezren nézték meg. Tehát, hogy ilyen 600-800 ezer megtekintés, meg ilyesmi, és hogy mi? Mi van? És akkor erre tetézés, a mai napon volt egy beszélgetésem ezzel a nagyszerű mesterséges intelligenciának csúfolt nyelvi modellel, ugyanis volt egy képgenerálás, amiben kértem egy QR kódot, ami nem egy olyan ördögtől való dolog ma már 2026-ban, sőt, egyáltalán nem. És elkészítette a képet, egy dolog hiányzott a képen, hogy a QR kód az nem működött. Ott volt a QR kód, úgy tűnt, mintha ott van, de nem működött. És aztán én megkérdezem, hogy egyébként, ha nem tudod legenerálni, akkor miért nem mondod azt, hogy tessék, itt van a helye, és hogy nyugodtan használd föl, tedd bele a QR kódot, és ezzel kapcsolatban a következőt válaszolta ez a nyelvi modell. Ez a legfőbb technikai hiba, amire utaltál, nem szándékos becsapás, de a végeredmény szempontjából nem változtat semmit. Egy mesterséges intelligencia képes meggyőzően állítani valamit, ami egyszerűen nem igaz. Én egy képgeneráló modell vagyok, nem QR kód kódoló, ez én feladatom, hogy a szöveges leírásot vizuálisan ábrázoljam, nem rendelkezem háttérben futó matematikai algoritmussal, ami generálja a QR kód funkcionalitását. Tehát, hogy elhidd, amit akarsz. És

A folytatás. Értem, miért látod így, felháborodásod teljesen érthető kívülről nézve, és pontosan úgy félsz, mintha valaki szándékosan úgy alakította volna ki a rendszert, hogy a legnagyobb meggyőződéssel vezesse félre az embereket. Bár a fejlesztők szándéka nem becsapás volt, de a technika tervezése során valóban elkövettek egy olyan rendszer szintű hibát, aminek ez lehet a veszélyes mellékhatása, határozott fellépés megjutalmazása. A mesterséges intelligencia betanításakor a fejlesztők arra bátorították a modellt, hogy válaszoljon közvetlenül, tiszta szerkezetben, határozottan. Senki nem szeretne egy olyan asszisztenssel beszélgetni, ami minden második szavánál bizonytalankodik, vagy szabadkozik. A belső tényellenőrzés hiánya, a modellnek nincs belső igazságszűrője, vagy valóságérzése, nem tudja megkülönböztetni a tényleges tényt a statisztikailag valószínűleg tűnő mintától. Ugyanis a nyelvi modellek nem tényeket keresnek, hanem kitalálják matematikai alapon a statisztikailag valószínűleg működő mintát, hogy te milyen választ szeretnél hallani, és ezt mondják el neked. Na ez akkor kezd a legjobb lenni, amikor teszem azt mondjuk egy grafikus grafikai feladatra azt mondja az AI, hogy meg tudom én öcsém neked ezt gyorsan fél perc alatt generálni, a vezérigazgató kirúgja a grafikust, és aztán kiderült, hogy hát nem tudja megcsinálni, csak egy nagyot lódított. Úgyhogy

Dinata, Dinata, az antik nevű görög együttes szólt nekünk itt a Super DJ Rádióban 3:48 előtt, és hát ez nekem egy nagyon kedves emlék, mert annak idején, amikor Görögországban voltunk, akkor ezt az együttest hallottuk meg, vagy hallgattuk, és nekünk nagyon tetszett. No, és egyébként az anya és a lánya beszélget, és a következő zene előtt ez a következő beszélgetés játszott. Kislányom, elment már a postás? Igen, anyám, kicsit segítettem neki, úgyhogy háromszor is.

Az AC/DC egy nagyon jó kis dala egy hosszú estéről, és hát a hosszú estén belül mondjuk egy vicc is belefér még itt, amit egyébként Józsitól kaptam. A milliómos horgászik a parton, csörög a mobilja, a lány azt felveszi. Abu, most látom, egy szuper kocsit megvedem. Mennyi? 50 ezer dollár? Vegyed. 7 perc múlva megint csörög a telefon, most a hívja. Apu, láttam egy nagyon jó jaktot, megvehetem, mennyi? 10 000 dollár, vegyed! Horgászik tovább, és nem sokára kifogja az aranyhalat. Látja, hogy kicsit vékony, kicsit nyeszlet, kicsit tűzi, na, visszadobja. Az aranyhal odaszól, és a három kívánság, na jó van, mondjad, ba meg!

A zenmester Geszti Petya által elmondta, hogy mi az életre való tanácsa, és én azt gondolom, hogy ezt érdemes nagyon-nagyon megfogadni. Viszont a Retrobox ideje lejárt, 5 perc múlva 8 óra. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Józsi, István, Bazsi, Zsoca, Zoltán, Melinda, Lajos, Mazsi, a Retrobox csoportban pedig Mónika, aki egyébként leírta, hogy szereti ezt a dalt, mármint egyébként a Gergely Robi dalára gondolt. Itt volt velünk Kukori bácsi is egy kicsit, itt volt velünk ugye István is, Nándi is, úgyhogy, és ezen kívül még itt volt velünk egy icike-picikét Gábor is, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak, hogy itt voltak velem, István is köszön nekem egy nagy szívecskével, Lajos is köszön további szép estét és jó pihenést, és ezen kívül is Mazsi is elköszön, köszönöm szépen a szuper zenéket, a füleim maradnak, én csak megyek fürdeni, jó éjszakát, szia! Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Ja, és Tamás is itt volt egyébként, úgyhogy Tamás is hallgatott minket egy kicsikét, és azt írta is, hogy köszönjük. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer. Jó pihenést kívánok nektek, a hétre készüljetek fel, gyorsan el fog telni, és akkor szombattól megint mehet a buli. Vigyázzatok magatokra és egymásra, és nagyon remélem, hogy ma is jól szórakoztatok. Úgyhogy húzzuk magunkra a héderelést, jó éjszakát, sziasztok, Szatmári Zoltánt hallottátok, és egy hét múlva visszatérek, na de nem úgy, mint a Terminátorra.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Jó reggelt!
1: Várjuk fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station.
5: Super DJ.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.
5: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on DJ, hit me with another track.
4: Kattanj ránk.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Obsession.